0: Platz. Am wärmsten wird's entlang der Nordalpen.
1: Music is our universal language.
2: Superfly. A Superfly Rádiót hallgatjátok.
1: Radio Superfly.